0: Köszönöm szépen! Hemond Dorgonám, Tunkli Mihályt hallottátok!
1: www.ginocchiorockstar.com

0: Köszönöm szépen! Hamon Dorgonám, Tunkli Mihályt hallottátok!
1: Compartimos tus mejores recuerdos. Somos GinocchioRockstar.com.